0: in de wetenschap dat je wordt beschermd door wetten over consumentenrechten en dat je kunt rekenen op een eerlijke behandeling, transparantie en veilige producten en diensten. Het betekent dat je weloverwogen keuzes kunt maken over wat je koopt en dat je rechten worden gerespecteerd als er iets misgaat. Fijne Werelddag van de Rechten van de Consument. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
1: Schengen.
2: A schengeni térséget jelenleg 27 ország alkotja. 23 uniós tagország, valamint Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc. A térségen belül határellenőrzés nélkül lehet egyik országból a másikba utazni, függetlenül attól, hogy valaki közúton, vasúton, vízi vagy légi úton érkezik. Csak a schengeni országok és a harmadik országok közötti külső határon kérik tehát az útlevelet, például Lengyelország és Ukrajna határán.
3: Nemrégiben tovább bővült a schengeni térség. Horvátország 2023. január 1-én csatlakozott hozzá. Az uniós tagországok emellett 2023 végén egyhangulag hozzájárultak ahhoz, hogy 2024. március 31-től megszűnjön a személyek ellenőrzése a Bulgária és Románia, valamint a többi schengeni ország közötti belső uniós légi és tengeri határokon. A szárazföldi határok megnyitásáról később születik majd döntés. Ennek megfelelően jelenleg csak két uniós ország nem tagja a schengeni térségnek, Írország és Ciprus. Cipruson jelenleg is zajlik annak az értékelése, hogy az ország teljesíti-e a határok nélküli övezethez való csatlakozás összes feltételét. Írország a kívülmaradást választotta. Jogilag semmi nem kötelezi a csatlakozásra, de ha úgy dönt, bármikor kérheti. Fontos megjegyezni, hogy az unió összes polgárát megilleti a mozgás szabadsága, függetlenül attól, hogy schengeni térségbeli országban éle, vagy sem. Így egy schengeni térségen kívüli tagország és egy schengeni ország határán, elviekben mindössze személyazonosságát ellenőrizhetik.
4: Libre circulation des personnes.
5: Schengen.
6: It's based on co-decision.
7: Problems at the border.
8: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
9: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled?
10: Lot of anxiety about Schengen.
2: Ami a nem uniós polgárokat illeti, a schengeni államok egységesítették a rövid tartózkodásra jogosító vízumok feltételeit és a kiadási eljárást. Ilyen vízummal egy 6 hónapos időszakon belül 3 hónapig lehet szabadon utazni a schengeni térségen belül. Nem minden harmadik országbelinek van azonban szüksége schengeni vízumra a beutazáshoz. Az amerikai és az ausztrál polgárok például mentesülnek ez alól.
5: Schengen.
2: Schengen nem jelenti azt, hogy minden ellenőrzés feltétel nélkül fel lenne függesztve utazáskor. A határellenőrzés más, mint a biztonsági ellenőrzés, ezt mindenképpen jó észben tartani. A repülőtereken például mindenkinek át kell esnie biztonsági ellenőrzésen, még a schengeni térségen belül utazóknak is. Személyazonosító okmány bemutatására is kötelezhetik, hogy igazolni tudja, valóban ő utazik a repülőjeggyel. Itt érdemes megjegyezni, hogy a tagországoknak kivételes helyzetekben joguk van ideiglenesen visszaállítani a belső határellenőrzést korlátozott időtartamra, amennyiben a közrendet vagy a belső biztonságot komoly veszély fenyegeti. A lehetőséggel korábban már többen is éltek. Franciaország például terrorista fenyegetés miatt állította vissza a határellenőrzést.
5: Schengen.
3: Schengen nem csak az utazási könnyítésekről szól. A térség biztonságát ugyanígy szolgálja. Működését külön adatbázis, a schengeni információs rendszer segíti, amelybe a rendőrség és más illetékes hatóságok adatokat tudnak bevinni vagy onnan lekérni, többek között eltűnt vagy körözött személyekről. Platformot biztosít az egyes országok bűnüldöző szerveinek az együttműködéshez. Nagy szerepe van a biztonság magas szintjének fenntartásában, különösen ami a schengeni térség külső határait illeti.
2: A térség alapgondolata 1985-ben született meg, amikor 5 uniós ország úgy döntött, megszünteti a belső határellenőrzést. Fontos állomás volt ez a II. Világháborút követő európai integráció történetében, a kölcsönös bizalomépítést szolgálta. A térség egy luxemburgi településről, Schengenről kapta a nevét, ahol annak idején a felek aláírták a megállapodást. A ma schengeni vívmányokként ismert megállapodást és az ahhoz kapcsolódó rendelkezéseket az amszterdami szerződés emelte be az uniós jogba, annak immár mintegy 25 éve szerves részét képezik. A csaknem 40 évvel ezelőtt aláírt schengeni megállapodásnak hála, a schengeni térségben ma már több mint 400 millióan utazhatnak határellenőrzés nélkül. Akár munkáról, akár kikapcsolódásról van szó, megkönnyíti az emberek szabad mozgását. Ám nem ez az egyetlen előnye. Tökést ad az európai gazdaságnak, és javítja életminőségünket a hétköznapokban. Az európai integrációs projektnek méltán az egyik legnagyobb vívmánya.

0: rozhodnutiu ísť voliť? Viac ako 40% opýtaných išlo k urnám z dôvodu zhoršujúcej sa ekonomickej situácie a nárastu cien i životných nákladov. Pre mnohých však bola výrazným podnetom aj aktuálna medzinárodná situácia či stav demokracie a právneho štátu. Ďalšími znepokojujúcimi témami boli aj prisťahovalectvo, znečistenie životného prostredia, zmena klímy či bezpečnosť a obrana Európskej únie. Dve tretiny respondentov však vidia budúcnosť únie optimisticky. Podobne ako v predchádzajúcich rokoch bolo členstvo v Európskej únii vnímané pozitívne, pričom 7 z 10 respondentov uviedlo, že ich krajine prinieslo výhody. Na podporu tohto tvrdenia občania uviedli 4 hlavné dôvody. Po prvé, spolupráca medzi členskými štátmi je čoraz intenzívnejšia. Po druhé, Európska únia pomáha udržiavať mier a bezpečnosť v regióne. Po tretie, členstvo v únii má pozitívny vplyv na hospodársky rast. Ako štvrtý dôvod uviedli účastníci prieskumu nové pracovné príležitosti, ktoré únia vytvára. Pokiaľ ide o názor na Európsky parlament, ešte nikdy nebol taký pozitívny. Na adresu tejto inštitúcie sa až 42% respondentov vyjadrilo kladne. Z prieskumu tiež vyplýva, že pre mnohých ľudí je účasť na európskych voľbách prirodzenou súčasťou demokracie. Pre takmer polovicu voličov sa už stala zvykom, pričom 40% ju považuje za svoju občiansku povinnosť. A aká je situácia na Slovensku? Podpora Európskej únie je tu nad celounijným priemerom. Až 80% slovenských respondentov si myslí, že ich krajina má z členstva v únii prospech. Za hlavné problémy, ktoré je potrebné riešiť, pritom považujú rastúce ceny a zvyšujúce sa životné náklady, aktuálnu ekonomickú a medzinárodnú situáciu a napokon aj úroveň sociálneho zabezpečenia a prístup k zdravotnej starostlivosti. Prieskum Eurobarometra si objednal Európsky parlament a realizovala ho agentúra Verian v období od júna do júla 2024. Zúčastnilo sa na ňom viac ako 26 000 respondentov zo všetkých 27 členských krajín Európskej únie. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament. Ďalšie naše podcasty si môžete vypočuť na webovej stránke internetového rozhlasového vysielania Európskeho parlamentu Europarl Radio.
1: Toukokuun ensimmäinen päivä 2004 oli historiallinen käännekohta 10 Euroopan maalle. Kypros, Latvia, Liettua, Malta, Puola, Slovakia, Slovenia, Tšekki, Unkari ja Viro liittyivät silloin Euroopan unioniin. Se oli juhlallinen yhtenäisyyden ja rajattomien mahdollisuuksien hetki. Tutustutaan nyt tarkemmin tähän käännekohtaan. EU on laajentunut useita kertoja historiansa aikana, kun mukaan on tullut uusia jäsenmaita. Vuonna 2004 Euroopan unioni koki kaikkein aikojen suurimman laajentumisensa, kun siihen liittyi 10 uutta maata. Ne olivat Kypros, Latvia, Liettua, Malta, Puola, Slovakia, Slovenia, Tšekki, Unkari ja Viro. Laajentumisen jälkeen jäsenmaita oli 25. Tulevaisuuden visiona oli kuitenkin laajentua 30 jäsenmaan unioniksi. Miksi tämä laajentuminen on niin merkittävä? Ensinnäkin se oli Euroopan unionin suurin yksittäinen laajentuminen. EU:n jäseniksi tulivat silloin 3 entistä neuvostotasavaltaa eli Latvia, Liettua ja Viro, 4 entistä Neuvostoliiton satelliittivaltiota eli Puola, Slovakia, Tšekki ja Unkari, entinen Jugoslavian tasavalta Slovenia sekä 2 Välimeren saarta eli Kypros ja Malta. Näiden maiden tavoitteita olivat tiiviimpi yhteistyö, vauraus ja solidaarisuus. Laajentumisessa oli kyse paljon muustakin kuin pelkästä EU:n jäsenmaiden määrän kasvusta. Se merkitsi geopoliittisen toimintaympäristön muutosta, joka muokkaisi Euroopan tulevaisuutta tulevia sukupolvia varten. Laajentuminen siirsi Euroopan unionin ulkorajaa kauemmas itään ja vahvisti sen roolia Eurooppaa vakauttavana voimana. Miksi nämä kansakunnat halusivat liittyä unioniin? Monille niistä se oli tilaisuus lunastaa lupaus demokratiasta, vapaudesta ja niistä lukuisista mahdollisuuksista, joita EU symboloi. Laajentuminen tapahtui Keski- ja Itä-Euroopan kommunististen hallintojen kaaduttua ja mahdollisti siirtymän demokratiaan ja markkinatalouteen. Tämä historiallinen laajentuminen 15-25 jäsenmaahan oli pitkän liittymisprosessin huipentuma. Rautaesirippu ja kylmä sota olivat pitäneet Euroopan yli puolen vuosisadan ajan kahtia jakautuneena. Nyt se aika oli ohi ja Eurooppa yhdistyi jälleen. Vuoden 2004 laajentumisella oli merkittäviä vaikutuksia myös EU:n virallisiin kieliin. Voisi jopa sanoa, että edessä oli aivan uudenlainen haaste, sillä EU:n virallisten kielten määrä kasvoi yhtäkkiä 11–20. 9 uutta kieltä olivat Latvia, Liettua, Malta, Puola, Slovakki, Sloveni, Tšekki, Unkari ja Viro. Euroopan parlamentin käännöspalveluun perustettiin niitä varten 9 uutta käännösyksikköä. Kun jäsenyysneuvotteluita käytiin laajentumista edeltävinä vuosina, muiden kielten kääntäjät ja tulkit opiskelivat intensiivisesti näitä tulevien jäsenmaiden kieliä, jotta ne voitaisiin ottaa käyttöön. EU:n kielten kirjo osoittaa, että unioni haluaa osallistaa ja hyväksyy monimuotoisuuden. Kieli ei ole pelkkä viestintäväline, se on myös ikkuna tietyn maan historiaan, kulttuuriin ja identiteettiin. Kääntämisen ja tulkkauksen avulla EU varmistaa, että jokaisen ääni tulee kuulluksi. Unioniin on liittynyt vuoden 2004 laajentumisen jälkeen vielä Bulgaria ja Romania vuonna 2007 ja Kroatia vuonna 2013. Vuoden 2004 laajentumisesta on kulunut jo 20 vuotta, mutta sen vaikutukset tuntuvat yhä kaikkialla Euroopassa. Se on vahvistanut EU:n asemaa toivon tuojana ja edistyksellisenä yhteistyökumppanina alati muuttuvassa maailmassa. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europal Radio.
2: We horen vaak over EU-wetten die in Brussel worden gemaakt. Maar wat gebeurt er als die wetten worden overtreden? Of als landen het niet eens kunnen worden over wat ze eigenlijk betekenen? Het Hof van Justitie van de Europese Unie is in zulke gevallen bevoegd om op te treden. Het Hof van Justitie van de EU is de rechterlijke autoriteit van de EU. Maar welke rol speelt het concreet? Het zorgt ervoor dat het EU-recht door alle EU-landen op dezelfde manier wordt uitgelegd en toegepast. Dit betekent dat landen, instellingen en bedrijven allemaal dezelfde regels volgen en dat jouw rechten als EU-burger worden beschermd. De rechterlijke autoriteit heeft haar hoofdkantoor in Luxemburg en bestaat uit 2 hoofdorganen. Het eerste orgaan is het Hof van Justitie zelf, dat ingrijpt wanneer nationale rechters niet zeker weten hoe het EU-recht moet worden uitgelegd. Ze kunnen dan om een zogenoemde prejudiciële beslissing vragen. Het Hof van Justitie evalueert ook bepaalde EU-wetten om te zien of ze nietig moeten worden verklaard en behandelt rechtsvragen in hoger beroep na een beslissing van het gerecht. Wat is dan het gerecht, zul je vragen? Dat is het tweede orgaan van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Het houdt zich voornamelijk bezig met zaken die aanhangig zijn gemaakt door personen, bedrijven of organisaties, in het bijzonder wanneer beslissingen van EU-instellingen worden aangevochten. Het Hof van Justitie heeft 1 rechter uit elk EU-land en wordt ondersteund door advocaten-generaal, die onafhankelijke juridische adviezen uitbrengen om te helpen bij uitspraken. De zittingen zijn openbaar en beschikbaar in alle 24 officiële EU-talen. De eerste president van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal was Massimo Pilotti, een Italiaanse rechter. In zijn inaugurele toespraak in 1952 vatte hij de geest van het Hof met deze woorden samen.
3: I magistrati della corte hanno un'aspirazione sola.
2: De rechters van het Hof hebben maar 1 ambitie, zich waardig te tonen voor het vertrouwen dat de lidstaten in hen stellen, door zich volledig te wijden aan het welzijn van de gemeenschap. Je vraagt je misschien af in welke zaken het Hof van Justitie van de Europese Unie dan concreet uitspraak doet. We geven je een overzicht. Ten eerste beslecht het Hof juridische geschillen wanneer landen het EU-recht schenden. Denk bijvoorbeeld aan landen die een bepaalde EU-richtlijn niet correct uitvoeren. Ten tweede treedt het Hof van Justitie van de Europese Unie op wanneer nationale rechters om hulp vragen. Als een rechter in Italië of Polen niet zeker weet hoe een EU-regel moet worden uitgelegd, kan die het Hof van Justitie vragen om verduidelijking. Tot slot doet het Hof uitspraak wanneer beslissingen van EU-instellingen worden aangevochten. Stel dat het parlement of de commissie een verordening goedkeurt die volgens jou de grondrechten schendt. Als het Hof van Justitie van de Europese Unie het met je eens is, kan het beslissen om die wet nietig te verklaren. Wil je een beroemde uitspraak van het Hof horen? In 2017 verklaarde het dat Uber een vervoersbedrijf was en niet alleen een digitaal platform, waardoor de regelgeving voor Uber in heel Europa veranderde. Waarom is dit allemaal belangrijk voor jou? Of je nu iets koopt op het internet, in het buitenland werkt, of je zorgen maakt om de bescherming van je gegevens, de EU-wetgeving heeft invloed op je leven. Het Hof van Justitie van de Europese Unie zorgt ervoor dat die wetgeving eerlijk wordt toegepast. De uitspraken van het Hof scheppen precedenten. Ze vormen het toekomstige EU-beleid op het gebied van migratie, klimaatactie, consumentenrechten en nog veel meer. De volgende keer dat u dus hoort over een belangrijk EU-besluit of een juridische strijd om digitale rechten, weet dan dat het Hof van Justitie van de EU achter de schermen werkt om de rechtsstaat te verdedigen in de hele Europese Unie. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
4: ¿Conoces a alguien que tenga una pequeña empresa? Entonces sabes lo difícil que puede ser dirigirla. Las pequeñas y medianas empresas, conocidas como pymes, constituyen el 99% de las empresas de la Unión. Las pymes, como las panaderías, las peluquerías, las floristerías y las librerías, son la columna vertebral de la economía europea. Estás escuchando el programa Apostando Fuerte por Mejorar la Legislación. En este podcast veremos en detalle cómo la Unión apoya a las pymes. Las pymes constituyen el 99% de las empresas de la Unión. Dan empleo a más de 100 millones de personas y suponen más de la mitad del Producto Interior Bruto Europeo. Sin embargo, se enfrentan a menudo a una serie de retos que ponen en peligro su supervivencia en el mercado. Tienen que competir con las grandes empresas, lidiar con la asfixiante burocracia y gestionar las complejidades de las operaciones internacionales. Aquí es donde la Unión entra en juego. Es consciente de que las pymes son esenciales para el empleo, la innovación y el crecimiento económico europeo. Por eso, apoya activamente a los emprendedores y emprendedoras que hacen que la economía europea siga funcionando. Veamos cómo la Unión respalda a las pymes en la práctica. La Comisión Europea puso en marcha una nueva estrategia de la Unión para las pymes en 2020. El objetivo final es hacer de Europa un lugar más atractivo para quienes quieran crear pequeñas empresas, impulsarlas y ampliarlas. Esta estrategia brinda apoyo a empresas de todos los tamaños y sectores, desde las empresas emergentes e innovadoras de tecnología hasta las de artesanía tradicional. Pretende eliminar los obstáculos prácticos a la hora de hacer negocios, mejorar la integración de las tecnologías digitales y fomentar la transición a modelos de negocios sostenibles. La estrategia se aplica a través de diferentes programas de apoyo, como la Red Europea para las Empresas. Si eres propietario o propietaria de una empresa, la Unión está ahí para ayudarte. La Red Europea para las Empresas ayuda a las pymes a desplegar todo su potencial a escala internacional. Está activa en más de 40 países de todo el mundo. Además, reúne a especialistas de organizaciones reconocidas por su excelente labor de apoyo a las empresas. Tiene como objetivo informar, asesorar y secundar a las pymes europeas en todas las etapas del desarrollo empresarial. Las ayuda a acceder a programas y fondos de la Unión, y también ofrece orientaciones para adoptar soluciones basadas en energías renovables y aprovechar nuevas oportunidades de negocio. Consulta el sitio web de Red Europea para las Empresas y descubre más sobre sus ámbitos de apoyo. Si estás pensando en crear tu propio negocio o acabas de hacerlo, el programa Erasmus para jóvenes emprendedores te puede ayudar a adquirir experiencia y desarrollar ideas. Podrás realizar una estancia en una pyme extranjera y aprender de empresarios y empresarias experimentados. Es una colaboración beneficiosa para todo el mundo. Ambas partes pueden descubrir nuevos mercados europeos, socios comerciales y distintas formas de dirigir una empresa. El mercado único europeo es una de las piedras angulares de la Unión desde hace más de 30 años. Gracias a él, toda la ciudadanía europea puede vivir, trabajar y viajar libremente en cualquier país miembro. Además, ofrece ventajas significativas para las empresas, ya que proporciona estabilidad jurídica, acceso al mercado, servicios financieros, oportunidades de inversión y financiación. Es, en esencia, una plataforma de lanzamiento para las empresas europeas. La pandemia de COVID-19 nos enseñó lo importante que es para la resiliencia de nuestra economía que el mercado único funcione correctamente. Para descubrir más sobre el tema, escucha el podcast El Mercado Único Europeo cumple 30 años, logros y retos futuros en Europarl Radio o Spotify. La pandemia demostró que el mercado único aún no está plenamente desarrollado en algunos ámbitos y puso de relieve qué debe mejorar. A fin de abordar este problema, el Programa de la Unión para el Mercado Único asignará 1.000 millones de euros entre 2021 y 2027. El objetivo es impulsar la competitividad y la sostenibilidad de las pymes como parte de la recuperación frente a la COVID-19. Asimismo, la Unión ha decidido invertir mucho más en las empresas europeas. El fondo InvestEU brinda oportunidades de financiación. Esta iniciativa pretende fomentar la inversión, la innovación y la creación de empleo en toda la Unión entre 2021 y 2027. En el marco del ámbito de actuación para las pymes, InvestEU ofrece acceso a financiación que se adapta específicamente a este tipo de empresas. Los fondos estructurales y de inversión europeos también brindan más oportunidades a escala regional. Apoyando a las pymes, la Unión vela por puestos de calidad en el presente y en el futuro. Ponte en contacto con el centro de información Europe Direct más cercano e infórmate sobre los recursos que la Unión tiene a su disposición para sacar adelante tu empresa. Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
0: Už od roku 2011 oslavujeme vždy 13. októbra Medzinárodný deň zrozumiteľného jazyka. Možno sa pýtate, čo to má spoločné so mnou? V skutočnosti však viac, než si myslíte. Predstavte si, že ste na večeri, kde jeden z hostí neustále používa výrazy, ktoré by si musel azda každý vyhľadať v slovníku. No nevadilo by vám to? Prečo sa tu ten človek tak predvádza? Používanie zložitých či nejasných výrazov totiž komunikáciu nerobí plynulejšou, ale ju naopak sťažuje. Medzi ľuďmi tak vznikajú zbytočné bariéry. A pritom to robíme všetci. Často ani netušíme, že používame slová, ktorým ostatní nerozumejú. Či už ide o odborný žargón, termíny súvisiace s našou prácou, alebo výrazy, ktorým rozumie len málo kto. Dá sa to však aj inak. Vždy sa môžeme pokúsiť nájsť jednoduchšie slovo, ktoré pozná každý. Neznámy výraz môžeme krátko vysvetliť, aby sme si lepšie porozumeli a možno sa aj navzájom zblížili. A práve o tom je zrozumiteľný jazyk. Používať jednoduché slová, ktorým rozumejú všetci. Skúste to aj vy. Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Radio.
5: O comércio transatlântico de escravos representa um capítulo sombrio e doloroso da história da humanidade que afetou mais de 15 milhões de pessoas ao longo de mais de 400 anos. O comércio transatlântico de escravos era um sistema de comércio triangular entre a Europa, a África Ocidental e as Américas e, embora tenha sido abolido no início do século XIX, os seus efeitos permanecem visíveis. As ideologias racistas utilizadas pelas pessoas para justificar e perpetuar o comércio de escravos continuam a influenciar atitudes e comportamentos discriminatórios. Neste podcast, prestamos homenagem à memória das vítimas da escravatura e do comércio transatlântico de escravos e exploramos a forma como este capítulo sombrio da história continua a ter impacto no mundo atual. Comecemos por recuar no tempo. No século XVIII, o Haiti era uma colónia francesa no coração das Caraíbas, onde os escravos africanos enfrentavam dificuldades inimagináveis. Provinham essencialmente de regiões da África Ocidental e estavam sujeitos a longas horas de trabalho, ferimentos, doenças, violência e subnutrição generalizada. Durante este período, os ideais da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, suscitaram um desejo de liberdade entre o povo haitiano. No entanto, a colónia tornou-se um campo de batalha para potências coloniais concorrentes, como a Espanha e a Grã-Bretanha, que apoiou várias facções para promover os seus próprios interesses. Neste contexto de turbulência, o antigo escravo Toussaint Louverture surgiu como um líder destacado e conduziu os seus conterrâneos haitianos na luta revolucionária que teve lugar entre 1791 e 1804. No final, a Revolução Haitiana foi bem-sucedida. O povo haitiano conquistou a sua independência de França e o Haiti tornou-se o primeiro país a ser fundado por antigos escravos. Este momento histórico não só marcou o fim da escravatura no Haiti, como se propagou para fora da ilha e, em última análise, contribuiu para a abolição do comércio transatlântico de escravos. De regresso ao presente, todos os anos recordamos as vítimas da escravatura em 25 de março, o Dia Internacional em Memória das Vítimas da Escravatura e do Comércio Transatlântico de Escravos. Este dia serve para nos recordar as atrocidades cometidas e homenagear os que sofreram e morreram em resultado do brutal comércio escravo. Proporciona-nos também uma oportunidade para sensibilizar os jovens para os perigos do racismo e dos preconceitos. Como afirmou o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres,
6: millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
5: Milhões de crianças, mulheres e homens africanos foram traficados através do Atlântico, arrancados às suas famílias e dos seus países de origem, as suas comunidades destroçadas, os seus corpos transacionados e a sua humanidade negada. A história da escravatura é uma história de sofrimento e de barbárie que mostra o pior da humanidade. Mas é também uma história de coragem inspiradora, que revela o melhor dos seres humanos, a começar pelas próprias pessoas escravizadas, que se revoltaram contra a sua condição iníqua, alargando-se aos abolicionistas que se manifestaram contra este crime atroz. No entanto, o legado do comércio transatlântico de escravos persegue-nos até hoje. Podemos traçar uma linha reta desde os séculos de exploração colonial até às atuais desigualdades sociais e económicas. E podemos reconhecer os enganos racistas popularizados para racionalizar a desumanidade do comércio de escravos no ódio supremacista branco que reemerge atualmente. Compete-nos a todos combater o legado de racismo da escravatura. A educação desempenha um papel crucial na luta contra o racismo e os preconceitos. É por esta razão que a ONU coloca a tónica na importância das iniciativas pedagógicas que ensinam as gerações futuras sobre as causas e as consequências da escravatura e destacam os ensinamentos retirados deste período sombrio. Por exemplo, uma das chaves para educar as pessoas e aumentar a sensibilização é utilizar o vocabulário adequado. É por esse motivo que, nos últimos anos, os historiadores deixaram de utilizar a palavra escravos e começaram a utilizar o termo pessoas escravizadas. Fazem-no para destacar essa humanidade que o sistema brutal de escravatura tentou negar. Através de iniciativas como o projeto da Unesco A Rota do Escravo, lançado em 1994, e o Dia Internacional em Memória das Vítimas da Escravatura e do Comércio Transatlântico de Escravos, estão a ser realizados esforços para explorar a história e o impacto do comércio transatlântico de escravos e da escravatura em todo o mundo. Além disso, as Nações Unidas proclamaram 2015-2024 como a Década Internacional dos Afrodescendentes, para fazer face aos atuais desafios com que se deparam as pessoas de ascendência africana, incluindo o racismo e a discriminação sistémicos. Esta Década Internacional visa promover o respeito pelos direitos humanos, celebrar os contributos das pessoas de ascendência africana e reforçar os quadros jurídicos de combate ao racismo. Em junho de 2020, o Parlamento Europeu tornou-se a primeira organização internacional a reconhecer o comércio transatlântico de escravos e a escravatura como crimes contra a humanidade. Numa resolução aprovada por uma vasta maioria, os eurodeputados instaram as instituições da UE e os Estados-membros a reconhecerem oficialmente as injustiças do passado e os crimes contra a humanidade cometidos contra as pessoas negras e as pessoas de cor. A educação também ocupa um lugar de destaque nesta resolução, uma vez que recomenda, entre outras coisas, a inclusão da história das pessoas negras e das pessoas de cor nos programas escolares. Além disso, todos os anos, por volta de 25 de março, a Rede Europeia contra o Racismo, em colaboração com os eurodeputados e a Comissão Europeia, organiza agora a Semana do Combate ao Racismo e da Diversidade. O evento visa, nomeadamente, proporcionar reparações financeiras, socioculturais e psicológicas aos descendentes das pessoas escravizadas. A história da escravatura e o seu legado racista persistente continuam a fazer-se sentir nas nossas sociedades. É fundamental recordar o passado e homenagear ativistas como Toussaint Louverture, que encabeçaram a luta contra a escravatura no Haiti. Através da educação e de uma ação coordenada, tanto a nível internacional como da UE, estão a ser feitos esforços no sentido de combater o racismo, aumentar a sensibilização, promover a igualdade e de criar uma sociedade mais inclusiva e justa para todos. Este podcast foi-lhe apresentado pelo Parlamento Europeu. Pode ouvir mais podcasts na Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
7: Heb je ooit gehoord van de ondervoorzitters van het Europees Parlement? Hun functiebenaming verraadt al dat ze een essentiële rol spelen in het parlement en dat ze belangrijke politici zijn. Maar heb je er enig idee van wat de ondervoorzitters precies doen, wie ze zijn en hoe ze worden gekozen? Zowel om voorzitter als om ondervoorzitter van het Europees Parlement te worden, vormen de Europese verkiezingen de eerste stap. Die vinden om de 5 jaar plaats, maar de parlementsleden kiezen hun voorzitter en ondervoorzitters telkens voor een periode van 2,5 jaar. De ondervoorzitters voor de eerste helft van de parlementaire zittingsperiode worden meteen na de Europese verkiezingen gekozen, in juli. De tweede verkiezing vindt 2,5 jaar later in januari plaats, halverwege de zittingsperiode dus. Maar ook wanneer de positie van een van de ondervoorzitters vrijkomt, kan er een verkiezing worden gehouden. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als een zittende ondervoorzitter besluit een ander politiek ambt te aanvaarden in zijn of haar land of in een andere EU-instelling. Zo werd het Luxemburgse parlementslid Marc Angel in januari 2023 verkozen tot ondervoorzitter. Hij verving de Griekse Eva Kaili, die uit het parlement was gezet naar aanleiding van een corruptie- en witwasschandaal. Kandidaat ondervoorzitters worden voorgedragen door een van de fracties van het parlement of door een groep parlementsleden die tenminste een 1/20 van het voltallige parlement vertegenwoordigt, dat wil zeggen een groep van minimaal 36 leden. Kandidaten moeten bij geheime stemming een absolute meerderheid behalen om verkozen te kunnen worden. Met andere woorden moeten ze meer dan de helft van alle uitgebrachte stemmen krijgen. In de eerste stemronde kunnen maximaal 14 kandidaten bij absolute meerderheid worden verkozen. Zijn er minder succesvolle kandidaten dan het aantal in te vullen posities, dan wordt er volgens dezelfde regels een tweede stemronde gehouden om de overige zetels in te vullen. Als er een derde stemronde nodig is, worden de kandidaten gekozen bij gewone meerderheid. Wie de meeste stemmen behaalt, wordt dus verkozen. In het zeldzame geval dat meerdere kandidaten een gelijk aantal stemmen behalen, wat staking van stemmen wordt genoemd, wint de oudste kandidaat. Nu we weten wie de ondervoorzitters kiest en hoe dat gebeurt, kunnen we hun taken en verantwoordelijkheden onder de loep nemen. De voorzitter van het Europees Parlement wijst specifieke taken toe aan de 14 ondervoorzitters. Zij zijn er in de eerste plaats om de voorzitter indien nodig te ondersteunen, te vertegenwoordigen en te vervangen. Zo kunnen ze de plenaire vergaderingen van het parlement voorzitten en dus de zittingen openen, sluiten en schorsen. Tijdens deze vergaderingen bewaken zij de orde, geven ze het woord aan parlementsleden, verklaren ze debatten voor gesloten, brengen ze vragen in stemming en maken ze stemmingsresultaten bekend. De ondervoorzitters kunnen ook het parlement vertegenwoordigen in internationale betrekkingen, bij plechtigheden en bij administratieve, juridische en financiële aangelegenheden. Hiervoor moeten zij vaak buiten de EU reizen en vertegenwoordigers van andere instellingen ontmoeten. Tot slot hebben de ondervoorzitters ook zitting in het bureau van het Europees Parlement. Dat bestuursorgaan legt de regels vast om de werkzaamheden van het parlement vlot te laten verlopen. Het bureau bereidt ook het voorontwerp van begroting van het parlement voor en neemt beslissingen over administratieve, organisatorische en personeelsgerelateerde zaken. Bij de samenstelling van het bureau proberen de parlementsleden erop toe te zien dat de ondervoorzitters en de quaestoren min of meer alle fracties van het parlement vertegenwoordigen. In deze podcast hebben we het gehad over de essentiële rol van de ondervoorzitters in het Europees Parlement. Wil je meer te weten komen over de andere belangrijke functies in het parlement, zoals die van de voorzitter, het bureau en de quaestoren, dan kun je luisteren naar de andere afleveringen van onze reeks Vaktaal Verklaard over deze specifieke onderwerpen. Dit was een podcast van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europaal Radio, de webradio van het Europees Parlement.
8: A sport javítja az életminőséget. Kedvező élettani hatása vitathatatlan. A rendszeres testedzéstől jobb lesz a fizikai és egészségi állapotunk, állóképességünk, sőt még a kedvünk is. Erőt, energiát és magabiztosságot adhat. A testmozgás hiánya viszont elhízáshoz és testi-lelki betegségekhez vezethet. Gondoljunk csak a szív- és érrendszeri megbetegedésekre vagy a szorongásra.
9: Ön a Lépjünk szintet a minőségi jogalkotásért című műsorunkat hallgatja. Ebben az adásunkban arról lesz szó, hogy hogyan támogatja az Európai Unió a versenysportot és a tömegsportot.
8: Tudjuk, mennyire fontos a testmozgás, mégis egyre inkább elhanyagoljuk. Egy 2004-es Euróbarométer felmérésben a megkérdezett európaiaknak még mintegy 60%-a nyilatkozott úgy, hogy rendszeresen űz valamilyen sportot. 2022-ben viszont a visszájára fordult az arány. A válaszadók 60%-a már azt mondta, hogy alig vagy egyáltalán nem edz vagy sportol. A mozgásszegény életmód pedig egyre nagyobb aggodalomra ad okot, mivel az élet számtalan területén érezteti a hatását. Ha rossz az egészségünk és a közérzetünk, annak a gazdaság is kárát látja. Egyfelől nőnek az egészségügyi kiadások, másfelől csökken a termelékenység és a foglalkoztathatóság.
9: A sport tehát nem csak az egyén szintjén létfontosságú, hanem a gazdaság számára is. Az egykoron profi kosaras Nikos Papas EP képviselő szerint a sportnak az összetartozás és a kölcsönös megértés szempontjából is nagy szerepe van.
10: Számomra ez volt az életiskolája. Egy közös cél a győzelem érdekében megtanultam olyan emberekkel együttműködni, akiket nem is ismertem. Soha nem érdekelt, hogy kik ők, mik ők, milyen a bőrszínük, a vallásuk, a nemzetiségük vagy a szexuális irányultságuk. Ha nyertünk, összeölelkeztünk, ha veszítettünk, egymást végigasztaltuk. A sport nekem a rasszizmus és az intolerancia szöges ellentéte.
9: Igaz, hogy a sportban nem számít a társadalmi háttér, olykor mégis árkot húz az emberek közé. Számos esetről tudunk, amikor szurkolók szitták gyűlölködve egymást, vagy amikor erőszakba fordult egy sportrendezvény. A korábbi futballista Karolina Morace képviselő szerint ezt nem szabad magának a sportnak felrónni.
11: A szurkolás a társadalom tükre. Nem a labdarúgás vagy a kosárlabda hozza ki a rosszat a szurkolókból. A társadalom teszi őket ilyenné vagy olyanná.
12: Delle persone che tifano in questo modo.
9: Az Európai Unió a sportban is elítéli a verbális és a fizikai erőszak minden formáját. Azon van, hogy megelőzze a gyűlöletkeltést és a hasonló incidenseket, ezért erősíti a sportszövetségek, az önkormányzatok és a bűnüldöző szervek együttműködését.
8: Az uniós intézmények szerint viszont nem az erőszak és a gyűlöletbeszéd jelenti a sportban az egyetlen problémát. Az is gond, hogy a női sportolók kevesebbet keresnek a férfiaknál, és hogy a nőkből alig lesznek vezetők.
9: A fogyatékossággal élők sportolásához sincsenek meg a megfelelő tárgyi és intézményi feltételek. Egy parlamenti konferencián Vittoria Bianco paralimpiai úszó ennek kapcsán közös cselekvést sürgetett.
13: Az akadálymentesítés megvalósítható, de csak akkor, ha a közösség egésze összefog. Megfelelőek a politikák, a szövetségek és az intézmények pedig együttműködnek egymással. Csak így érhetjük el, hogy a sport valóban egyetemes jog legyen.
14: Lo sport come diritto universale per tutti.
8: A sport a bevándorlók társadalmi integrációjában is segíthet. Rengeteg sikertörténetről hallani. Az Antetokounmpo testvérek például nagy karriert futottak be Görögországban, mielőtt NBA játékosok lettek az Egyesült Államokban. Egy parlamenti konferencián Brüsszelben Thanasis Antetokounmpo úgy nyilatkozott, hogy identitásának az európaiság is része.
10: Második generációs afro-európai vagyok. Ennek is érzem magam, afro-európainak. Egyszerre két kultúrkörhöz is tartozom, és remélem ezzel senkit nem sértek meg, de szerintem ezeknél talán nincs is jobb a világon. A görög és a nigériai kultúráról beszélek természetesen.
8: Antetokounmpo azt is elmondta, hogy a sport nélkül nem kapott volna hasonló esélyt a boldogulásra az életben.
10: Ma nem lennék itt önök előtt, ha nem lenne a sport. Higgyék el, ez az igazság. Az utcán lennék, ott kint. Elmennének mellettem, észre sem vennének.
9: Az Európai Unió felismerte a sport társadalmi integrációban játszott szerepét. A döntéshozók jól tudják, hogy ha a sportot beemelik politikai programjukba, azzal mindenki jól jár. Az Európai Bizottság 2007-ben egy szakpolitikai dokumentumban, egy úgynevezett fehér könyvben összegezte konkrét javaslatait. Azóta az EU folyamatosan dolgoz ki sportközpontú szakpolitikákat. A Lisszaboni szerződés 2009-es hatályba lépésével az Európai Unió külön hatáskörökre tett szert a területen. Ezek alapján támogatja a tagállamok lépéseit és az európai tömegsportot. A tagállamok sportminiszterei rendszeresen üléseznek az oktatási, ifjúsági, kulturális és sportügyi tanácsban. Évente egyszer Európai Uniós sportfórumra is sor kerül. Ilyenkor együtt tanácskoznak a terület legfőbb érintettjei, így például sportszövetségek, olimpiai bizottságok, sportolók, önkéntesek és más érdekeltek, hogy közösen adják meg az uniós sportpolitika irányát. Uniós munkaterv is rendszeresen készül a sportra vonatkozóan, amely évekre előre meghatározza a stratégiai célokat és a prioritásokat az Európai Unió számára.
11: Ám ezzel még korán sem értünk a sportot támogató uniós intézkedések végére. Az EU az Erasmus Plus programon keresztül például rengeteg sporttevékenységhez nyújt finanszírozást. A 2021 és 2027 közötti időszakban a program több mint 26 milliárd eurós költségvetésének közel 2%-a ment sportra. Az Erasmus Plus segít a sportszervezeteknek partnerségeket kialakítani az együttműködéshez és a tapasztalatcseréhez. Így közösen tudják népszerűsíteni a sportot, támogatni a sportolók kettős karrierjét, erősíteni az elfogadást és a társadalmi integrációt. Együtt a doppinggal, a bundázással és más visszaélésekkel szemben is hatékonyabban léphetnek fel. Az Erasmus Plus emellett olyan non-profit rendezvényeket is támogat, amelyek a testmozgást népszerűsítik, önkéntes munkavállalásra ösztönöznek és hozzájárulnak a diszkrimináció megfékezéséhez. De említhetnénk a szintén ebből a programból finanszírozott külföldi szakmai tapasztalatcsere és coaching lehetőségét is.
9: A sportszövetségek és hálózatok támogatásán és finanszírozásán túl az Európai Unió saját kezdeményezéseket is indít. Az Európai Parlament egy 2012-es állásfoglalásában Európai Sportnap megrendezésére tett javaslatot, amely 2015-től Európai Sporthétté nőtte ki magát. Az uniós országok és a partnerországok minden évben szeptember 23-a és 30-a között számtalan izgalmas sportrendezvényt szerveznek. 2024-ben csaknem 40 ország mozgatott meg milliókat, akik egy héten át egymást lelkesítve, sokszor profi sportolók társaságában hódolhattak sportszenvedélyüknek. A résztvevők életkortól és edzettségtől függetlenül számtalan sportban kipróbálhatták magukat. Volt maratonfutás, birkózás, futball, tenisz, még erdei séta is. A különböző tevékenységeket sportszövetségek, helyi klubok, iskolák, egészségügyi szervezetek és nemzeti olimpiai bizottságok támogatták. A sportot ünneplik a Be Active és a Be Inclusive díjak is. Olyan magánszemélyek és projektek részesülhetnek benne, akik, illetve amelyek a testmozgást népszerűsítik és a társadalom különböző csoportjainak a beilleszkedését segítik a sporton keresztül.
11: Természetesen a sport területén is sok még a megoldandó probléma, és van még hova fejlődni. De láthatjuk, milyen sokat tesz az Európai Unió a sportért, és ezen keresztül az európai társadalom egészéért, jólétünkért és a békés egymás mellett élésért.
9: Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a European Radio weboldalán.
15: Hvert år siden 2011 har den 13. oktober været den internationale dag for klart sprog. Du tænker sikkert, hvad har det med mig at gøre? Og svaret er, Måske mere, end du lige går og tror. Forestil dig, at du er inviteret til middag, og at personen ved siden af dig hele tiden bruger ord, som er umulige at forstå uden en ordbog. Irriterende, ikke? Og at vedkommende ikke bare er ude på at spille klog. Indviklede begreber og uklare udtryksformer kan gøre det svært at kommunikere og skaber barrierer mellem folk. Uden at tænke over det, bruger vi hver dag ord, som ikke alle forstår. Det kan være teknisk jargon, fagudtryk fra arbejdet eller ord, som kun nogle få indviede kender. Det er der dog løsninger på. Der er altid et synonym, som alle kender. Man kan også prøve at forklare, hvad man mener. At udtrykke sig enkelt med ord, som alle forstår, det er klart sprog. Denne podcast er produceret af Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.

0: μας επεισόδιο. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερα podcast στο Europarl Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
1: Ezt a podcastot fiatal alkotóművészek, előadók, filmesek és írók számára készítettük. Jó, ha tudják, hogy az Európai Unió külön programot hozott létre, hogy alkotásaik létrejöttét segítse. Ez a Kreatív Európa. A csaknem 2,5 milliárd eurós költségvetésű program a kontinens sokszínű kultúrájának gazdagítását, megőrzését és népszerűsítését tűzte ki célul. A COVID utáni években segít a kulturális és kreatív ágazatnak, azon belül is különösen az audiovizuális alkotóknak talpra állni. Mindezzel pedig a társadalmi befogadást, a digitalizációt és a környezeti fenntarthatóságot is erősíti. Kedves párizsi festőművészek, kaunaszi zeneszerzők, koppenhágai koreográfusok, Európa alkotóművészei! A Kreatív Európa az önöké, a tiétek! Nézzük is meg, hogyan működik. Három fő ága van, a média, a kultúra és a szektorközi ág. Vegyük elsőként a média ágat. Támogatása az európai filmgyártás és audiovizuális alkotás minden szakaszában igénybe vehető. Forrásokat biztosított például a krakói Filmspring nyílt műhely foglalkozásainak lebonyolításához, audiovizuális szakemberek képzését segítve. Olyan nemzetközi filmfesztiválok létrejöttében volt szerepe, mint az Indie Lisboa, vagy a dokumentumfilmekre specializálódott Ciné Doc Tbilisi. A média európai dimenziójú projekteket támogat, így nemzetközi összefogással a művek az országhatárokon túlra szélesebb közönséghez is eljuthatnak. Különös előnyét láthatják a filmművészeti hallgatók, játékfejlesztők, forgatókönyvírók, mivel alkotásaikkal több helyen és többeket meg tudnak szólítani. Ez az ág nagy hangsúlyt fektet a modern technológiákra. Teret ad azoknak a kezdeményezéseknek, amelyek környezetileg fenntarthatóbbá teszik Európa audiovizuális ágazatát. A média ág további 4 alágra oszlik. A tartalom, az üzleti tevékenység, a közönség és a szakpolitikai támogatás alágra. A tartalom alág producerek és tartalomfejlesztők határokon átívelő együttműködését segíti. Akár üzleti modellről, akár technológiáról, akár magáról a tartalomról van szó, az innovatív megoldásokat ösztönzi. Eddig számos koprodukcióhoz és projekthez nyújtott támogatást, köztük televíziós, online és virtuális valóságtartalmak, videójátékok elkészítéséhez. Az üzleti tevékenység alág az európai audiovizuális ipar üzleti fejlesztéseit és bővítését mozdítja elő. Az üzleti életben is felkarolja a tehetségeket és ösztönzi az innovációt. Olyan kezdeményezéseket támogat, amelyek a tanulást, a tudásmegosztást és a tapasztalatcserét segítik, hogy ezek a vállalkozások túlnőjenek a nemzeti kereteken. Évről évre több mint 2400 szakmabeli profitálhat azokból a programokból, amelyek a mentori feladatokra, a digitalizációra és a környezettudatosságra készítik fel őket. Arról nem is beszélve, hogy közben a média ág jóvoltából évente 300 audiovizuális alkotás Európa összes országába eljuthat. A közönség alág által támogatott kezdeményezések formabontó módon igyekeznek minél több nézővel és hallgatóval, különösen a fiatal közönséggel megismertetni az alkotásokat. A COVID világjárvány hatására az emberek már leginkább online platformokon néznek filmeket, kevesebbet járnak moziba. A közönség alágnak tehát fontos célja, hogy segítsen az audiovizuális ágazatnak kiaknázni a digitalizációban rejlő lehetőségeket. Teszi ezt azért, hogy a lehető legtöbb online platformon és helyszínen nőjön a nézőszám, és lépést lehessen tartani a változó nézői-hallgatói szokásokkal. Olyan programokat támogat, mint például a filmművészeti képzések, a kulturális tartalmak felé.

0: feliratozását segítő kezdeményezések és az európai mozi hálózatok. Végül, de nem utolsó sorban a szakpolitikai támogatás alág azért jött létre, hogy az összes tagország ugyanazt a szemléletet kövesse a szabályozásban, ha audiovizuális alkotásokról van szó. Ezt olyan programok támogatásán keresztül próbálja elérni, amelyek elősegítik a döntéshozók közötti párbeszédet, az érdekeltekkel folytatott konzultációt és az ismeretterjesztést, valamint elemzik az audiovizuális alkotói környezet jellemzőit és a piaci trendeket. A filmművészeten és az audiovizuális alkotásokon kívüli művészeti ágakat a Kreatív Európa második ága, a kultúra támogatja. Ide tartozik a zene, az irodalom, az építészet, a képzőművészet és az előadó művészet, de a kulturális turizmus is. A média ághoz hasonlóan ez az ág is a határokon átívelő közös projektekhez ad hátszelet. Ha például egy trieszti színi növendék szívesen összeállna athéni és budapesti hallgatókkal egy közös munkához, ebből a programból kérhetnek ehhez anyagi támogatást. Ez az ág gondot fordít arra, hogy elismerje a tehetséget, a kiválóságot és a kreativitást. Szinte minden művészeti ágon belül létrehozott díjakat. Külön érdekesség, hogy a külföldi tapasztalatszerzést is támogatja. Így ki könnyebben dolgozhat más országokban, hódíthat meg új közönségeket és tanulhat másoktól. Itt van mindjárt a Kultúra mozgatja Európát kezdeményezés. Mobilitási ösztöndíjat ad a Kreatív Európa programban résztvevő mind a 40 ország művészei és kulturális szakemberei számára. Olyan, mint egy kulturális Erasmus. Utazáshoz, vendégművész programokhoz és különleges közös projektekhez nyújt anyagi segítséget. Katie Laurie, az írországi Kreatív Európa tájékoztató iroda egyik vezetője így nyilatkozott a kezdeményezés előnyeiről. If you want to develop your practice. Ha művészként vagy kulturális szervezetként valaki ki akar lépni a nemzetközi vagy európai szintérre azért, hogy művészetét vagy munkáját tökéletesítse, nincs is ennél jobb gyakorló terep. Itt le lehet tesztelni a partnerségeket, a modelleket. Egyesek csak villámvendégprogramon vesznek részt, mint ha turnéznának. Rengeteg különböző tevékenységre ad lehetőséget, rendkívül alacsony kockázattal. Ha valaki fejlődni szeretne egy adott területen, jó kiinduló pont lehet. This can be a good starting point. A Kreatív Európa program harmadik ága a szektorközi ág. Az innovációról, az ágazatokon átívelő együttműködésről, a digitális kor kívánalmaihoz való igazodásról szól. Vegyük például a kreatív innovációs laborokat. Azért jöttek létre, hogy segítsenek a kulturális és kreatív ágazatoknak innovatív megoldásokat találni a közös kihívásokra. Ez az ág ezért azokat a projekteket finanszírozza, amelyekben a technológiához társul az alkotó szellem, és amelyek különböző művészeti formákat ötvöznek. Ilyen például a színházzal kombinált virtuális valóság, a mesterséges intelligenciával készített zene, vagy a játékok és az irodalom fúziója. Már csak az a kérdés, hogy hogyan lehet mindebbe bekapcsolódni. A diákok, fiatal alkotók vagy művészek három dolgot tehetnek. Először is figyelemmel kell kísérniük a pályázati kiírásokat. Az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség rendszeresen tesz közzé online felhívásokat. Ezekre magánszemélyek, csoportok és szervezetek egyaránt pályázhatnak. Minden információ rendelkezésre áll ahhoz, hogy terveik valóra válhassanak. Másodszor a kapcsolattartás is fontos. Minden tagországban, így Magyarországon is működik Kreatív Európa tájékoztató iroda. Érdemes hozzájuk fordulni, ha valaki számára nem egyértelműek a pályázati feltételek. Még a pályázat megírásában is tudnak segíteni. társ irodáikkal közösen a projektekhez együttműködő partnereket keresnek az Európai Unió egészében. Harmadszor pedig merjenek nagyot álmodni. A Kreatív Európa a konvenciókat átlépő, formabontó alkotók programja. Azoké, akik munkájukkal készek megkérdőjelezni a meglévő normákat, akik szívesen lépnek ki a hazájuk vagy a közösségük alkotta keretek közül azért, hogy másokkal közösen dolgozzanak. Az Európai Bizottság Kreatív Európa program osztályát vezető Judith Videkok 2024-ben egy interjúban kifejtette a Fedora non-profit szervezetnek, hogy szerinte mit hoz a program a jövő nemzedékei életébe.
1: We first spoke about the mission of the program.
0: Először is a program küldetéséről beszéltünk, és én elmondtam, hogy örökségünk megőrzését segíti. Azon dolgozunk tehát, hogy megmaradjon, de ami még fontosabb, hogy a jövőnkért tesszük. A kultúra ott van mindnyájunk génjeiben. Úgy vélem, rendkívül fontos a jövő generációja számára, hogy új élettel, új jelentéssel töltsük meg kulturális örökségünket.
1: I think it's extremely important for the next generation.
0: A Kreatív Európa nem csak a pénzről szól. Annak bizonysága, hogy a kultúra igenis számít, hogy van értéke annak, amit alkotunk, és hogy Európa szívesen áldoz a kreativitásra. Teret ad a tehetség kibontakoztatásának. Védi a kulturális sokszínűséget, országhatároktól függetlenül szárnyakat ad az alkotó szellemnek. Minden író, festő, énekes, a következő mesterművén dolgozó valamennyi alkotó része egy nagy európai alkotó közösségnek. Az Európai Unióra bizton számíthatnak. Bővebb információkért érdemes ellátogatni a Kreatív Európa program hivatalos weboldalára, és felvenni a kapcsolatot a helyi Kreatív Európa tájékoztató irodával. Ott a sok lehetőség, csak élni kell vele. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a Europel Radio weboldalán.
2: gada Auschwitzes koncentrācijas nometnes atbrīvošanas 60. gadadienā ANO ģenerālā asambleja pieņēma rezolūciju, ar kuru 27. janvāri oficiāli pasludināja par starptautisko holokausta upuru piemiņas dienu. Holokausts ir grieķu izcelsmes vārds, un tā nozīme saistās ar reliģisku ceremoniju, kurā ziedojums tiek pilnībā sadedzināts. Mūsdienās ar to apzīmē ebreju vajāšanu Eiropā un aptuveni 6 miljonu šīs tautas pārstāvju iznīcināšanu, ko pastrādāja nacistu režīms un tā kolaboranti. Šajā raidierakstā mēs palūkosimies uz vēstures notikumiem Eiropā pirms otrā pasaules kara un tā laikā. Antisemītisms bija viens no nacistu ideoloģijas pamatiem, vēl pirms nacisti nāca pie varas. Taču holokausts sākās 1933. gada janvārī, kad Ādolfs Hitlers un nacistu partija pārņēma politisko varu Vācijā. Tajā gadā nacisti sāka īstenot represīvu valsts politiku pret ebrejiem. Šī politika izpaudās kā ebreju īpašuma, tiesību un pilsonības atņemšana. 1938. gada 9. un 10. novembra kristāla nakts grautiņos nogalināja 91 ebreju, nodedzināja vismaz 1400 sinagogas un arestēja un koncentrācijas nometnēs ieslodzīja 30 tūkstošus ebreju. Pēc nepilna gada sākās otrais pasaules karš. Tā laikā nacistiskā Vācija kopā ar saviem sabiedrotajiem un kolaborantiem nogalināja gandrīz 2/3 Eiropas ebreju. Nāvis iemesli bija dažādi – ārkārtīgi smagi dzīves apstākļi, brutāla izturēšanās, masveida nošaušana un nosmacēšana ar gāzi, kā arī īpaši izveidotas nāves nometnes, ko pazīstam kā koncentrācijas nometnes. holokaustā nogalināja 6 miljonus ebreju. Laikā no 1933. Līdz 1945. Gadam nacistu režīms un tā sabiedrotie vērsās arī pret citām sabiedrības grupām – romiem, cilvēkiem ar invaliditāti, slāviem, kā arī homoseksuāļiem un cilvēkiem, kas piederēja pie noteiktām reliģiskām un politiskām grupām. Romu un Sintu holokaustu vēsturi plašāka sabiedrība lielākoties joprojām nepārzina. Romu genocīdā nogalināto skaits tiek lēsts no 0,25 miljona līdz 0,5 miljonam cilvēku. Tā ir apmēram 1/4 daļa līdz puse no Romu un Sintu kopskaita pirms otrā pasaules kara. Precīzs skaits nav zināms, jo daudz upuru ģimenes par savu tuvinieku nāvi neziņoja, bet vainīgie savu slepkavību pēdas izdzēsa. Holokausts, saukts arī par Shoah, tika izbeigts 1945. Gada maijā, kad sabiedrotos spēki, apvienotās karalistes, ASV, Padomju Savienības un Francijas vadībā sakāva nacistisko Vāciju otrajā pasaules karā. 1945. Gada 27. Janvārī sarkanā armija atbrīvoja Aušvicas koncentrācijas un iznīcināšanas nometni. Veicot vairākas ofensīvas, sabiedrotie iekļuva koncentrācijas nometnēs un atbrīvoja izdzīvojušos ieslodzītos. Sabiedroto armija arī savām acīm redzēja bēdīgi slavenos nāves gājienus un atbrīvoja tajos izdzīvojušos gūstekņus. Šajos nežēlīgajos gājienos SS apsargi lika doties ebreju un citas izcelsmes ieslodzītajiem, kad nacisti evakuēja koncentrācijas nometnes. Āno uzskata, ka sabiedrība nepieciešams izglītot par holokaustu un genocīdu, lai paplašinātu iedzīvotāju izpratni par globālajiem procesiem, tādējādi veicinot viņu kritisko domāšanu un pilsonisko atbildību, lai iedzīvotāji augstu vērtētu cilvēka cieņu, cienītu ikvienu un iestātos pret jebkāda veida aizspriedumiem. Eiropas Savienība vēlas uzturēt dzīvu piemiņu par šiem traģiskajiem Eiropas vēstures notikumiem un atbalsta iniciatīvas, kas vairo sabiedrības izpratni par holokaustu un tā piemiņu. Savienība arī finansē programmas, kas veicina holokausta pētījumus. 2015. Gada decembrī Eiropas komisija iecēla koordinātoru antisemītisma apkarošanas jautājumos. 2018. Gadā Eiropas Savienība kļuva par pastāvīgu partneri Starptautiskajā holokausta piemiņas aliansē. Eiropas Savienības padome nāca klajā ar paziņojumu, kurā apņemas cīnīties pret antisemītismu un izstrādāt vienotu drošības pieeju, lai labāk aizsargātu ebreju kopienas un institūcijas Eiropā. 3 gadus vēlāk, 2021. Gadā, arī Eiropas komisija pieņēma savu pirmo Eiropas Savienības stratēģiju antisemītisma apkarošanai. Eiropas parlaments ik gadu atzīmē Starptautisko holokausta upuru piemiņas dienu un ir pieņēmis daudz rezolūciju par antisemītismu, rasismu, ksenofobiju un citiem neiecietības veidiem, naida noziegumiem un naida runu. Palūkosimies uz dažām no šīm rezolūcijām. 2017. Gadā parlamenta deputāti pieņēma rezolūciju par antisemītisma apkarošanu, kurā viņi mudināja dalību valstis veicināt skolās zināšanu apkuvi par holokaustu. Parlaments arī pauda bažas par antisemītisma pieaugumu. Tas uzsvēra, ka rasisms un ksenofobija ir nevis viedoklis, bet gan noziegums. 2018. Gada oktobra rezolūcijā par neofašistu vardarbības palielināšanos Eiropā deputāti vērsa uzmanību uz to, ka Eiropā pieaug vardarbība pret ebrejiem. Deputāti aicināja dalību valstis vērsties pret holokausta noliekšanu, to starp pret nacistu un viņu kolaborantu pastrādāto noziegumu trivializēšanu. 2019. Gadā Parlaments pieņēma rezolūciju par Eiropas atceres nozīmi Eiropas nākotnei. Tajā deputāti aicināja izglītībā aktīvi runāt par mūsu sabiedrības daudzveidību un kopējo vēsturi, tajā skaitā par holokaustu un totalitāriem un autoritāriem režīmiem, kuri bijuši par iemeslu ciešanām, vardarbībai un sašķeltai Eiropai pusgadsimta garumā.